Cállatela. Che, cállatela. Che, cállatela. Che, cállatela. Che, cállatela.